DJ. So listen.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey baby.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Drums, please.

0: Jazz FM.
1: Yes.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még napokig kitart a hőség, kevesebb a baleset a vasúti átjárókban, a forróságban is dolgoznak a méhek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még napokig kitart a forróság, érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód is. Az extrém meleg már az egészséges szervezetet is megterhelheti. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztópontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. A szárazság miatt országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom is. Idén eddig 21 baleset történt a vasúti átjárókban, ez csökkenés a korábbi évekhez képest. A tapasztalatok szerint ugyanakkor a nyári időszakban több baleset történik. A MÁV csoport közölte, ilyenkor ugrásszerűen megnő az utakon az autósok, kerékpárosok és gyalogosok száma, ezért kiemelten fontos a szabályok betartása. Az idei eseteknél 10 vesztették életüket, a tragédiák mindegyikét figyelmetlenség okozta. Hozzátették, folytatják az Érj haza biztonságban kampányt, amely a legfontosabb vasút biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelid gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Keddig kérhető pótlékmentes részletfizetés a gépjárműadóra, erre figyelmeztet a NAV. Az 5 havi részletfizetési kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet benyújtani, indoklás és külön igazolások nélkül. Ugyancsak eddig a határidőig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalat csoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót is. Marad a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik a hőség, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd, csak elvétve lehet kevés gomoly felhő az égen. 36 és 41 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep a legmelegebb órákban, akár 42 fok is lehet majd. Kedden időnként már zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és a Dunántúra megérkezhetnek az első záporok is. Az Alföldön még forróságra, akár 43 fokra is számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Röges úton jött

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 20 ittassofőrt találtak, vármegyei ügyészeket tüntettek ki, kis macskát mentettek a tűzoltók. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Továbbra is érvényben van a hőségriasztás. A tartós kánikula miatt Szolnok városa több intézkedéssel igyekszik enyhíteni a forróságot. 5 helyszínen működnek párakapuk, a Jubileum téren, a Széchenyi körúti általános iskolánál, a Hild téren, valamint a Tisza park 2 pontján. Ingyenes ivóvíz is elérhető a polgármesteri hivatal előterében. Emellett a város több pontján üzemelnek ivókutak, köztük a Jubileum téren, a Hild téren, a Kossuth téren, a Tisza parkban és több játszótér közelében is. Megújulhat a Szolnok-Tisza-Sűj összekötő út egy külterületi szakasza a Szolnoki Napló információi szerint. A beruházásra több mint 556 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyertek. A fejlesztés 2 kilométernél hosszabb útszakaszt érint. Megerősítik az útburkolatot, kitisztítják a vízzel vezető árkokat és kicserélik a közlekedési táblákat, valamint más forgalomtechnikai jelzéseket. Az érintett útszakasz Szolnokot Csataszöggel, Nagykörűvel, Hunyadfalvával, Kőtelekkel és Tisza-Sűllyel köti össze. A beruházás a tervek szerint 2028. februárjának végére készül. Vízi trafipaxot vezet be a rendőrség a Tiszatónál. A bejelentés a tiszatavi turisztikai kerekasztal ülésén hangzott el, olvasható a szoljon.hu-n. A tiszai vízirendészet munkatársai hajóból, a vízről és a partról is mérik majd a vízi járművek sebességét. A szabályszegőket a helyszínen megállítják és azonnal intézkednek velük szemben. A rendőrség szerint az új ellenőrzési módszer célja a vízi közlekedési balesetek számának és kockázatának csökkentése. A hatóságok a szabályokat be nem tartó jetskisek miatt egyre több panaszt tapasztalnak a Tiszatónál, ezért azt várják, hogy a vízi trafipax visszatartja majd a gyorshajtókat. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Rangos szakmai elismeréseket vehettek át a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyészi szervezet munkatársai az ügyészség napja alkalmából. A szoljon.hu összegzése szerint a budapesti központi ünnepségen Kozma Sándor díjat kapott Burka István Tibor vármegyei főügyész. Varga Ferenc díjban részesült Bíró Viktor Zsolt vármegyei főügyész helyettes, míg Magyar István díjat vehetett át Rácz Piroska főügyészségi ügyész. A vármegyei főügyészségen tartott helyi ünnepségen további 3 munkatársat eredményes munkáért oklevéllel jutalmaztak. Az elismeréseket a hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai munka elismeréseként adták át. Autó kereke alá szorult egy kismacska Szolnokon, olvasható a szoljon.hu-n. Az állat a Boldog Sándor István körúton került bajba. Kétségbe esett nyávogására egy járókelő figyelt fel, aki azonnal segítséget hívott. A helyszínre érkező szolnoki hivatásos tűzoltók kiszabadították a cicát a szorult helyzetéből. Mivel nem találták meg a gazdáját, végül egy magánszemély fogadta be az állatot. Július 1-én megkezdi nyári ellenőrzés sorozatát a NAV a Tisza-tónál és más kiemelt üdülőhelyeken. Az adóhivatal közölte, munkatársaik a strandokon, szabadtéri rendezvényeken, valamint a szezonális szolgáltatóknál, például kerékpár és csónak kölcsönzőknél is feltűnhetnek. Vizsgálják a számla és nyugtadást, ellenőrzik a foglalkoztatás szabályszerűségét, az áruk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását és a pénztárgépek használatát is. A szabálytalanságok miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható, emellett a NAV 12 nyitvatartási napra be is záradhatja az üzletet. A legsúlyosabb adóügyi jogsértések a kedvezményes adózási jogosultság elvesztésével és utólagos adóellenőrzésekkel is járhatnak. Az ellenőrzés sorozat augusztus végéig tart. Nem lehet előre lefoglalni a közösségi horgászhelyeket. Erre hívja fel a figyelmet a Tisza Horgász Egyesület közösségi oldalán. A szabad horgászhelyet bárki elfoglalhatja a horgászat idejére, használat után pedig tisztán és rendezetten kell hátrahagyni. Az Egyesület hangsúlyozza, hogy a közösségi horgászhelyek nem sajátíthatók ki hosszabb időre, ezért a magánszemélyek által kihelyezett, foglalt táblák használata nem megengedett. A halőrök az ilyen jelzéseket már eltávolították. Megnövelte a tartós hőség a feladatokat a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyén. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a gondozók naponta többször cserélik a kutyák ivóvizét, és slaggal hűtik a kennelek környezetét, hogy csökkentsék a forróságot. A több mint 100 kutya itatóit akár 10-szer is újra kell tölteni egy nap. Az etetőtálakat a fertőzések megelőzése érdekében gyakrabban fertőtlenítik, a darazsak miatt pedig folyamatosan figyelniük kell. A telepvezető szerint a kutyákat nem szabad hirtelen hideg vízzel hűteni, mert az veszélyes lehet. A menhely most olyan fedett vízadagolókra gyűjt, amelyből az állatok nem tudják kiborítani a vizet. Emellett napvitorlákra, árnyékolókra és működő mobil klímákra is szükségük lenne, hogy könnyebben átvészeljék a kánikulát. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Rotpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol- és drogmaraton is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Lezárult a 2 éve indult mozik korlátok nélkül program Szolnokon, tudatta a szolnokinapló.hu. A Tiszapart moziban ez idő alatt 40 akadálymentesített vetítést tartottak, amelyeken közel 2000-en vettek részt. Szolnok térségében is kitart a hőség. A hajnali 20-21 fok után délutánra 37-39 fokig emelkedik a hőmérséklet. A nap nagy részében sok napsütés várható, időnként kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulására továbbra sem számíthatunk. Az esti órákban is csak lassan frissül fel a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Június 28-a van, vasárnap, és a legjobb zenéket természetesen bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Nana, Lollival, de Sean Paul hangját is hallhatjuk majd. Az óra elsője pedig Vanessa Carlton, ez a Thousand Miles, rádiózunk együtt egészen délután.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 28-a van vasárnap, a névnaposok a Leventék és az Irének. A születésnaposok között Elon Muskot, Rubint Rékát, Vastag Tamást és Kevin De Bruynt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezem majd a mai nap témáival, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem például Nana Lolival hamarosan, a folytatás viszont Sean Paulé, ez a Get Busy most itt a Besten. Ébredjünk együtt! Cserék!

0: A napindítás mellé, akiről majd hamarosan téma lesz a következőkben. Pink is énekelni fog majd a hírek után. A Don't Let Me Get Me-vel érkezik majd a Csajci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Enyhíteni próbálják a nagy meleget Szolnokon. Több mint 20 ittas sofőrt találtak. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Ahogy Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón fogalmazott, az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Szolnokon a nagy meleg enyhítésére párakapuk működnek a vasútállomásnál, a Hild téren, a Széchenyi város részben és a Tisza parkban. Több helyen ivókutak is várják a lakosságot, hívta fel a figyelmet a városüzemeltetés. A szakemberek azt kérik,

0: hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, 11 és 15 óra között lehetőleg kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a kisgyermekekre, az idősekre és a házi állatokra. A nagy meleg miatt továbbra is fokozott a tűzveszély. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykunszolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Rotpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol- és drogmaraton is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Szolnok térségében is kitart a hőség. A hajnali 20-21 fok után délutánra 37-39 fokig emelkedik a hőmérséklet. A nap nagy részében sok napsütés várható, időnként kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulására továbbra sem számíthatunk. Az esti órákban is csak lassan frissül fel a levegő.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Kim Mázzal és a Young Hearts Run Free. Igazán befűtött ez a dal, legalább olyannyira, mint az időjárás mostanában, ugyanis a kánikula hangulat az természetesen folytatódik a mai napot is illetően, méghozzá egy fokkal több lesz, mint ami a tegnapi csúcshőmérséklet volt, 38, és hát mondom városokra bontva, Budapesten 30 lesz majd, Budapesten egészen 37 fokig emelkednek meg majd a higany szállak, aztán Zalaegerszeg 35 fokos, Baja 38, Székesfehérvár 36 fokos lesz, és végül Egeren pedig 35 fokot mérhetünk. A legjobb zenék pedig szólnak az ébredés és a napindítás mellé, Akonnal megyünk tovább, ez a Lolli, most itt a Besten.

0: meg is. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Hőség a szolnoki menhelyet is próbára teszi. Folytatódnak az akadálymentes mozivetítések. Kis macskát mentettek a tűzoltók. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megnövelte a tartós hőség a feladatokat a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyén. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a gondozók naponta többször cserélik a kutyák ivóvizét, és slaggal hűtik a kennelek környezetét, hogy csökkentsék a forróságot. A több mint 100 kutya itatóit akár 10-szer is újra kell tölteni egy nap. Az etetőtálakat a fertőzések megelőzése érdekében gyakrabban fertőtlenítik, a darazsak miatt pedig folyamatosan figyelniük kell. A telepvezető szerint a kutyákat nem szabad hirtelen hideg vízzel hűteni, mert az veszélyes lehet. A menhely most olyan fedett vízadagolókra gyűjt, amelyből az állatok nem tudják kiborítani a vizet. Emellett napvitorlákra, árnyékolókra és működő mobil klímákra is szükségük lenne, hogy könnyebben átvészeljék a kánikulát. Lezárult a 2 éve indult mozik korlátok nélkül program Szolnokon, tudatta a szolnokinapló.hu. A Tiszapart moziban ez idő alatt 40 akadálymentesített vetítést tartottak, amelyeken közel 2000-en vettek részt. A program a hallássérült nézők számára feliratozást és jelnyelvi tolmácsolást, a látássérülteknek pedig audionarrációt biztosított. A zárórendezvényen levetítették az Oscar-díjas Deák Kristóf Egy kutya című filmjét, amelyet közönségtalálkozó követett. A mozi ügyvezetője bejelentette, hogy szeptembertől újabb akadálymentes vetítéseket terveznek, mert a tapasztalatok szerint nagy az igény az ilyen programokra. Autó kereke alá szorult egy kismacska Szolnokon, olvasható a szoljon.hu-n. Az állat a Boldog Sándor István körúton került bajba. Kétségbe esett nyávogására egy járókelő figyelt fel, aki azonnal segítséget hívott. A helyszínre érkező szolnoki hivatásos tűzoltók kiszabadították a cicát a szorult helyzetéből. Szolnok térségében is kitart a hőség. A hajnali 20-21 fok után délutánra 37-39 fokig emelkedik a hőmérséklet. A nap nagy részében sok napsütés várható, időnként kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulására továbbra sem számíthatunk. Az esti órákban is csak lassan frissül fel a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában a Vagány Csajszival, Pinkkel foglalkozunk, akinek érkezik a 10. stúdióalbuma, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé, így június 28-án vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és énekel nekünk majd Melanie C, na meg a No Doubt-ban Gwen Stefani, ez az It's My Life!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék új zenei korszak kapujában. Pink ugyanis csinálja az új stúdióalbumát, ami sorban a 10., és egy friss információ szerint ez izgalmas fejezetet nyithat az énekesnő pályafutásában. 2024-ben még egy hatalmasat turnézott, aztán 25 elején bevonult a stúdióba, mivel az alkotói folyamatában tudatosan elválasztja a koncertezést a dalszerzéstől. Friss hangzásvilág lesz, de radikális stílusváltásra nem kell számítani, de a zenei irányvonal egyértelműen aktuális lesz és bőven fejlődött. A fókusz jelenleg a stúdió munkálatok befejezésére és a nagyszabású felvezető kampány előkészítésére összpontosul. Úgyhogy Pink bent van a stúdióban, és hát hogyha elrobban ez az album, akkor nem kizárt, hogy újra turnénak fog indulni. Nagyon kívánom neki, hogy így legyen, egy vagány csajsziról beszélünk, és szerintem zseniális. Mind az előadás mondja, mind a zenéi. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítása mellé. Jön majd Brandy és Mónika dilemmája, a The Boy Is Mine, na meg most a Depeche Mode és a Free Love itt a Besten.

Çok az eşü kopu gazıp lokum işlemte. Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, esküszöm jól vagyok, vagy nem.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a The Boy Is Mine, Brandy és Mónika dilemmája. Most egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Énekel majd nekünk George Michael is, na meg Robbie Williams is jön majd ezzel a dallal. No regrets,
1: they don't work. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Vármegyei ügyészeket tüntettek ki, a tudatos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. Rangos szakmai elismeréseket vehettek át a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyészi szervezet munkatársai az ügyészség napja alkalmából. A szoljon.hu összegzése szerint a budapesti központi ünnepségen Kozma Sándor díjat kapott Burka István Tibor vármegyei főügyész. Varga Ferenc díjban részesült Bíró Viktor Zsolt vármegyei főügyész helyettes, még Magyar István díjat vehetett át Rácz Piroska főügyészségi ügyész. A vármegyei főügyészségen tartott helyi ünnepségen további három munkatársat eredményes munkáért oklevéllel jutalmaztak. Az elismeréseket a hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai munka elismeréseként adták át. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreidner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Július 1-én megkezdi nyári ellenőrzés sorozatát a NAV a Tisza-tónál és más kiemelt üdülőhelyeken. Az adóhivatal közölte, munkatársaik a strandokon, szabadtéri rendezvényeken, valamint a szezonális szolgáltatóknál, például kerékpár és csónak kölcsönzőknél is feltűnhetnek. A szabálytalanságok miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható. Szolnok térségében is kitart a hőség. A hajnali 20-21 fok után délutánra 37-39 fokig emelkedik a hőmérséklet. A nap nagy részében sok napsütés várható, időnként kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulására továbbra sem számíthatunk. Az esti órákban is csak lassan frissül fel a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Nagy Bogi oldalán hallhattuk Dest rappelni. Ez volt a Jól leszek újra. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 28-a van vasárnap. A névnaposok a Leventék és az Irének. A születésnaposok között pedig Rubint Rékát, Vastag Tamást, Kevin De Bruynt és Elon Muskot köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. 8 óra után jön majd a mai nap második témája. Nem másról lesz szó, mint a Faith No More-ról, ugyanis a jelek szerint 2027-ben visszatérhetnek majd a fiúk, úgyhogy jön ennek a részletek, és 9 óra után pedig a sportrovatban Dzsudzsák Balázs lesz a célkeresztbe, de hogy miért, azt is elárulom, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jön egy olyan énekes, aki sajnos már nincsen közöttünk, de zseniális szólókarriert futott be a Wham korszaka után. Jön George Michael és az Outside, most ide a Westre.

same story. Can

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom a legjobb zenékkel az időutazást, és mellette beszélgetünk a Faith No More csapatáról, akik visszatérhetnek a színpadra, méghozzá 2027-re jósolják mindezt, de hogy mi alapján, azt is elárulom, na meg azt is, hogy kik lesznek itt velem a következő órában, hát például majd hallhatjuk a Love Message-t a Love Message-el, na meg Cardigans és Tom John közöse is szólni fog. Ez lesz majd a Burning Down to House.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Enyhíteni próbálják a nagy meleget Szolnokon. Több mint 20 ittas sofőrt találtak. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Ahogy Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón fogalmazott, az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Szolnokon a nagy meleg enyhítésére párakapuk működnek a vasútállomásnál, a Hild téren, a Széchenyi városrészben és a Tisza parkban. Több helyen ivókutak is várják a lakosságot, hívta fel a figyelmet a városüzemeltetés. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, 11 és 15 óra között lehetőleg kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a kisgyermekekre, az idősekre és a házi állatokra. A nagy meleg miatt továbbra is fokozott a tűzveszély. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Rotpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol- és drogmaraton is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Szolnok térségében is kitart a hőség. A hajnali 20-21 fok után délutánra 37-39 fokig emelkedik a hőmérséklet. A nap nagy részében sok napsütés várható, időnként kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulására továbbra sem számíthatunk. Az esti órákban is csak lassan frissül fel a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Június 28-a van vasárnap, és ebben az órában a Faith No More-ról lesz szó, akik a jelek szerint visszatérhetnek 2027-be. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Indulunk Junior Jack-kel. Ez a Stupid Disco, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hosszú csend után a Faith No More egyetlen rejtélyes poszttal hozta lázba a rock zene világát. A zenekar a közösségi oldalán egy koncertközönséget ábrázoló fotót jelentetett meg a jól ismert 8 tagú csillagmotívummal és egyetlen sokat mondó felirattal 2027. Bár hivatalos magyarázat nem érkezett a képhez, a háttérben zajló események egyértelműen egy nagyszabású visszatérésre utalnak. Ezzel egyébként egy évtizedes szünet érhet véget. A zenekel utoljára ugyanis 2016-ban állt színpadra. A 98-ban már egyszer feloszlott, majd 2009-ben újra egyesült formáció egyelőre nem hirdetett meg konkrét turnédátumokat. A titokzatos előzetes azonban elég okot ad arra, hogy feltételezzük, hogy a rajongók jövőre újra élőben láthatják a zenekart. Nagyon kíváncsi vagyok erre, mert hát a Faith No More-t itt is nagyon szeretjük a Best FM-en, úgyhogy ez kétségtelen a mi generációnknak az egyik hatalmas nagy együttese, úgyhogy nagyon-nagyon kívánom, hogy a zenekar visszatérjen és 2027-ben újra láthassuk, hogy élőbe milyenek is voltak. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Love Message, egy szerelmes üzenettel, ez lesz majd a Love Message, most viszont Lady Gaga fog minket elkápráztatni. Ez az Always Remember Us This Way most itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Texas és az Inner Smile. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 28-a vasárnap van, a névnaposok a Leventék és az Irének, a születésnaposok között Elon Muskot, Rubint Rékát, Vastag Tamást és Kevin De Bruynt köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A következő órában hamarosan majd Dzsudzsák Balázsral foglalkozunk a sportrovatba egy nagyon rövid ideig, aztán természetesen jönnek a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, most egy rövid szünet, aztán itt lesz velem majd Janet Jackson, a That's the way love goes-zal érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Hőség a szolnoki menhelyet is próbára teszi. Folytatódnak az akadálymentes mozivetítések. Kis macskát mentettek a tűzoltók. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megnövelte a tartós hőség a feladatokat a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyén. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a gondozók naponta többször cserélik a kutyák ivóvizét, és slaggal hűtik a kennelek környezetét, hogy csökkentsék a forróságot. A több mint 100 kutya itatóit akár 10-szer is újra kell tölteni egy nap. Az etetőtálakat a fertőzések megelőzése érdekében gyakrabban fertőtlenítik, a darazsak miatt pedig folyamatosan figyelniük kell. A telepvezető szerint a kutyákat nem szabad hirtelen hideg vízzel hűteni, mert az veszélyes lehet. A menhely most olyan fedett vízadagolókra gyűjt, amelyből az állatok nem tudják kiborítani a vizet. Emellett napvitorlákra, árnyékolókra és működő mobil klímákra is szükségük lenne, hogy könnyebben átvészeljék a kánikulát. Lezárult a 2 éve indult mozik korlátok nélkül program Szolnokon, tudatta a szolnokinapló.hu. A Tiszapart moziban ez idő alatt 40 akadálymentesített vetítést tartottak, amelyeken közel 2000-en vettek részt. A program a hallássérült nézők számára feliratozást és jelnyelvi tolmácsolást, a látássérülteknek pedig audionarrációt biztosított. A zárórendezvényen levetítették az Oscar-díjas Kristóf egy kutya című filmjét, amelyet közönség találkozó követett. A mozi ügyvezetője bejelentette, hogy szeptembertől újabb akadálymentes vetítéseket terveznek, mert a tapasztalatok szerint nagy az igény az ilyen programokra. Autó kereke alá szorult egy kismacska Szolnokon, olvasható a szoljon.hu-n. Az állat a Boldog Sándor István körúton került bajba. Kétségbe esett nyávogására egy járókelő figyelt fel, aki azonnal segítséget hívott. A helyszínre érkező szolnoki hivatásos tűzoltók kiszabadították a cicát a szorult helyzetéből. Szolnok térségében is kitart a hőség. A hajnali 20-21 fok után délutánra 37-39 fokig emelkedik a hőmérséklet. A nap nagy részében sok napsütés várható, időnként kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulására továbbra sem számíthatunk. Az esti órákban is csak lassan frissül fel a levegő.

0: Rest FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Tom Novi és Lima közöse a Now or Never. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ahogy így múlnak az órák, egyre jobban melegszik az idő, úgyhogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy figyeljünk a kánikulába egymásra. Hidratáljunk és természetesen vonuljunk inkább az árnyékba, mert egyrészt rongyá lehet égni, hogyha lehet ilyen szépen fogalmazni, és hát arról nem is beszélve, hogy a napszúrás se egy kellemes dolog. A csúcsomérséklet egyébként Budapesten majd 37 lesz, Zalaegerszegen 35, Baján 38, Székesfehérváron 36, és végül Egerben pedig 35. Frissüljünk fel a legjobb zenékkel közösen a folytatásban. Jön Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman, most itt a Besten. Let's go, girls!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportrovatban egy kicsi magyar foci, méghozzá Dzsudzsák Balázsban célkeresztbe jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz az a Nelly Furtado, akit tavaly láthattunk nyáron Budapesten egy fesztiválon, és hát azóta bejelentette az énekesnő, hogy visszavonul, és nem fog színpadra állni, úgyhogy aki ott volt tavaly ezen a koncerten, az biztos, hogy nagyon szerencsésnek mondhatja magát. Most az I'm Like a Bird elérkezik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Vármegyei ügyészeket tüntettek ki, a tudatos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. Rangos szakmai elismeréseket vehettek át a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyészi szervezet munkatársai az ügyészség napja alkalmából. A szoljon.hu összegzése szerint a budapesti központi ünnepségen Kozma Sándor díjat kapott Burka István Tibor vármegyei főügyész. Varga Ferenc díjban részesült Bíró Viktor Zsolt vármegyei főügyész helyettes, még Magyar István díjat vehetett át Rácz Piroska főügyészségi ügyész. A vármegyei főügyészségen tartott helyi ünnepségen további három munkatársat eredményes munkáért oklevéllel jutalmaztak. Az elismeréseket a hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai munka elismeréseként adták át. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Július 1-én megkezdi nyári ellenőrzés sorozatát a NAV a Tiszatónál és más kiemelt üdülőhelyeken. Az adóhivatal közölte, munkatársaik a strandokon, szabadtéri rendezvényeken, valamint a szezonális szolgáltatóknál, például kerékpár és csónak kölcsönzőknél is feltűnhetnek. A szabálytalanságok miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható. Szolnok térségében is kitart a hőség. A hajnali 20-21 fok után délutánra 37-39 fokig emelkedik a hőmérséklet. A nap nagy részében sok napsütés várható, időnként kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulására továbbra sem számíthatunk. Az esti órákban is csak lassan frissül fel a levegő.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 9, ami annyit tesz, hogy egy perc sport, méghozzá a sportrovatban a mai napon egy kicsi magyar foci, a célkeresztben pedig Dzsudzsák Balázs, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, amik inkább uralják majd az órát, az ébredés és a napindítás mellé még ebben az órában. Itt lesz például velem Craig David is a Walking Away, a kezdés pedig Leona Lewis-i a Bleeding Love-val, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori.
0: Best FM, a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és Dérheni közöse a Neked Valóság, és ígértem, hogy nagyon pici sport, és a mai napon a magyar foci picit terítéken, tudom, hogy zajlik a futball világbajnokság, és akörül forog mindenki, pont ezért gondoltam, hogy egy kicsit legyünk rendhagyóak mások, ugyanis az NB1-ben szereplő Debrecen hivatalosan bejelentette, hogy újabb egy évre szerződik re Dzsudzsák Balázzsal, így 2027 nyaráig meghosszabbította a csapatkapitánnyal a szerződését. A hajdúksági klub közleménye szerint a kapitány visszatérése óta egyetlen idényben sem maradt adósa jó játékkal, a bejelentés pedig egy lelkes hajrá Dzsudzsi, hajrá Loki felkiáltással zárták. Dzsudzsák legutóbbi szezonban kult szerepet vállalt a Loki támadó csapatában, a kiírásban 6 góllal és 5 gólpasszal zárta ezt a szezont. A folytatásban pedig magunk mögött hagyjuk a futball világát, és jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem a Backstreet Boys csapata, most viszont a Kenaloop-pal megyünk tovább itt a Besten.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Feel the beat drop, jazz and hip.

Yeah, dip trap, let Fantasia.

Best of a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys csapata, a folytatásba pedig jön egy olyan dal, ami bebizonyította, hogy a dallamos rap balladáknak is óriási ereje van a táncparketteken. Jön a sötét lüktető klasszikus a Black Keteknél, ez a Heartless most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, indítjuk a Best hétvégét közösen. A következő órában már biztos, hogy itt lesz velem például az Outkast csapata, a Héjával érkeznek majd.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Enyhíteni próbálják a nagy meleget Szolnokon. Több mint 20 ittas sofőrt találtak. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Ahogy Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón fogalmazott, az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Szolnokon a nagy meleg enyhítésére párakapuk működnek a vasútállomásnál, a Hild téren, a Széchenyi város részben és a Tisza parkban. Több helyen ivókutak is várják a lakosságot, hívta fel a figyelmet a városüzemeltetés. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, 11 és 15 óra között lehetőleg kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a kisgyermekekre, az idősekre és a házi állatokra. A nagy meleg miatt továbbra is fokozott a tűzveszély. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Rotpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol- és drogmaraton is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Szolnok térségében is kitart a hőség. A hajnali 20-21 fok után délutánra 37-39 fokig emelkedik a hőmérséklet. A nap nagy részében sok napsütés várható, időnként kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulására továbbra sem számíthatunk. Az esti órákban is csak lassan frissül fel a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Június 28-a van, vasárnap, indul a Best hétvége, dübörögnek a legjobb zenék, és próbálnak mindenkit felfrissíteni ebben a kánikulában. Itt lesz például velem az Outcast csapata a héjával, az óra elsője pedig a Fast Car. Rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Kavarok. Szép napot kívánok mindenkinek, júni 28-ban vasárnap, a Leventék és az Irének a névnaposok. A születésnaposok között pedig Elon Muskot, Rubintréket, Vastag Tamást és Kevin De Bruynt köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom. Itt lesz például velem a Stakabu, a Here We Go-val, most viszont az I Love Your Smile-jal megyünk tovább itt a Besten. Elnézést kérek, csak egy kollégám elkezdett nevetni.

stuck around.

0: in my face. Best FM a legjobb zenék, ez az OMC és a How Bizarre. Hát remélem, hogy mindenkinél olyan jó a hangulat, mint itt a Best FM stúdiójába. Egyszerűen teljesen elveszett mindenkinek az uralma így vasárnapra. Na mindegy is, a legjobb zenékkel megyünk tovább a folytatásba is. Egy rövid szünet következik, aztán érkezik majd Sean Paul és Sasha közöse. Ez lesz majd az I'm Still in Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Insta.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig megkezdjük a mai utazásunk utolsó óráját, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és ami még nem volt, például a Black Eyed Peas is itt lesz a Meet Mihály főjjel, na meg Pink is majd a kis érces hangján hozza a Stupid Girls.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rövidített nyitvatartás lesz a klíma nélküli ügyfélszolgálatokon a NAV-nál. Sziasztok kultúra kezd kialakulni a Balatonnál. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. Sziasztok kultúra kezd kialakulni a Balatonnál a nagy hőség miatt. A déli napozás helyett egyre több turista választja a kora reggeli és késő esti programokat, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. Jóval korábban útra kelnek például a kerékpárosok, a szaposok napkeltekor szállnak vízre. A vízparti programok sokszor a délutáni órákra tolódnak. A vendéglátók, szolgáltatók is igazodnak az észak-olasz mintához. A vendégeket gyakran éjszakai múzeum látogatással várják, sokfelé pedig még este 10-kor is nyitva vannak a fagylaltozók. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. Köznevelési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám. A sajtótermék vagy internetes oldal címadán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél, mára is ez a kínálat, egy-egy záporra is ritkán van esély. 35-40 fokot ígérnek. Az előrejelzések szerint hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos idő, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő, napközben pedig többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden esetleg érkezhet néhány frissítő zápor, zivatar, viszont kitart a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó délelőtti óra következik, és a lendületünk nem hagy alább. Jönnek a legjobb zenék, amik egy kicsit remélem a frissességet hozzák meg ebben a hatalmas nagy kánikulában, ami egyébként így lesz még egy darabig, az biztos. Itt lesz például velem a Black Eyed Peas csapata a Meet Me Halfway-jel, az óra elsője pedig Beyoncé, ez a Naughty Girl. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Many Monday a Melody Maker-től. Szép napot kívánok mindenkinek. Júni 28 van, a születésnaposok között Elon Muskot, Rubint Rékát, Vastag Tamást és Kevin De Bruynt köszönthetem, a névnaposoknál pedig a Levjentéket és az Iréneket, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig természetesen egészen délig még hozom. Itt lesz velem hamarosan majd a White Town a Your Woman-nel. Na meg most a folytatás Christina Aguilera-é. Ez a Come On Over, most itt a Besten. Come on.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a White Town és a Your Woman, egy kicsi szünet, aztán természetesen hozok még az óra végéig pár legjobb zenét. Itt lesz például velem Justin Timberlake és a Cry Me a River, na meg Nelly és a Ride With Me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

FM a legjobb zenék, Tildeni és a Well Hello csapata repített minket vissza a 70-es évek diszkó világába, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, jönnek a DJ-ink, méghozzá White Boy a mai napon, mint egyébként minden vasárnap Németit hozza el a második órában magával, és szólnak a legjobb lounge mixek, a legjobb lounge felvételek, ha lehet így mondani. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebbi jövő héten ébredhetünk majd együtt a legjobb zenékkel. Utoljára Justin Timberlake hatalmas nagy slágerét indítom. Ez a Cry Me a River. Szép délutánt, jó rádiózást a Vesztel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 40 ezer gyerek pihenhet idén az Erzsébet táborokban. Több mint 4000-en vettek részt a Balaton átevezésen. Enyhülés majd szerdán kezdődhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, 40 fok is lehet, és nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Három ember tűnt el tegnap a Dunában. Egyikük holttestét megtalálták, a fiatal férfi Iváncsa térségében merült el. Még keresnek egy férfit, akinek a 11. kerületi Kopaszigátnál veszett nyoma, valamint egy 26 éves férfit, aki Bajánál ment be a vízbe. A szakemberek ismét figyelmeztetnek, hogy ismeretlen szakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban senki ne menjen a vízbe. Több mint 40 ezer gyerek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyerekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg. Az akció válasz volt arra, hogy előzőleg támadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szoros térségében. A célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök. A hőség ellenére több mint 4000-en evezték át tegnap a Balatont. A Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették. A nap abszolút legjobb idejét a Hullámtörők nevű kajakos egység érte el. A csapat 33 perc alatt ért célba. Fokozódik a hőség, derült napos száraz időnk lesz, gyenge széllel, kevés gomoly felhővel, pici az esély záporokra. 35-40 fok körül lesznek a csúcsok árnyékban. Holnap is rekkenő hőségre, tűző napsütésre számíthatunk. Akár 41 fokig is melegedhet a levegő. Kedden a napsütés mellett már több lehet a gomoly felhő és helyenként zápor, zivatar is jöhet, 35-42 fok lesz a jellemző. Szerdán aztán hidegfront érkezhet, több csapadékot ígérnek, és lassan kezd visszaesni a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, ez már a Best délután, én Béné Meddia vagyok, és ebben a hatalmas hőségben is óvatosan közlekedjen mindenki az utakon, de ne csak az utakon, bármerre is járunk, a folyadék fogyasztás pedig kimondottan fontos, úgyhogy vigyázzunk magunkra. DJ Szemivel pedig indítok is.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Chastened Eddie és a Would I Lie To You érkezik most 92-ből, ami hatalmas nemzetközi sláger lett. A dal a klasszikus szólhangzást hozza vissza a 90-es évek pop környezetéből. Több országban lista vezető volt, különösen Európában. És hát bizony, ez lett a duó messze legismertebb és legnagyobb sikere. Would I Lie To You a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. Ebben a melegben mindenki figyeljen oda, főleg az utakon. Ideiglenes forgalomba helyezték egyébként az épülő M49-es autóút egy szakaszát, a járműkörforgalom és az M3-as autó

0: szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki, ezért a 38-as kilométernél felpályán engedik a járműveket. Ez okozza a torlódást. A számunk 20-as 55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemrég röppent fel a hír, hogy Orsovai René állapotos, úgyhogy gratulálunk a kis babához, és nagyon sok boldogságot kívánunk neki. Én pedig hamarosan hozom a Denizzel közös slágerét is. Jön a Nem érdekel, és a Basement Jacks is itt lesz. Rögtön a hírek után érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozódik a kánikula, 40 fok is lehet. A hőség komoly fennakadásokat okoz Európa szerte. Gyalogosok közé hajtott egy autós Londonban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűzőnapon. Igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Komoly zavarokat okoz a hőhullám Európa több országában. Hőmérsékleti rekordok dőltek meg egyebek mellett Németországban, Dániában, Svájcban és Csehországban is. Több nagy vasúttársaság is korlátozta a forgalmat, mert a hőségben felpúposodtak a sínek. Németország egyik legforgalmasabb autópályáját aszfalt szakadás miatt részlegesen lezárták Hamburg közelében. Olaszországban hétvégére 18 városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Velence és Firenze is. Ezeken a helyeken várhatóan a 39 fokot is eléri a hőmérséklet. A tartós hőség és az aszályabb vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta el rádiónknak Blair Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
1: Gyalogosok közé hajtott egy autó tegnap Londonban. Az incidensben 5-en megsérültek. A kocsit egy 34 éves szomáliai születésű brit állampolgárságú férfi vezette. A tettes elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és őrizetbe vették. A hatóságok nem terrorcselekményként kezelik az esetet. Fokozódik a hőség, derült napos száraz időnk lesz, gyenge széllel, kevés gomoly felhővel, pici az esély záporokra. 35-40 fok körül lesznek a csúcsok árnyékban. Holnap is rekkenő hőségre, tűző napsütésre számíthatunk. Akár 41 fokig is melegedhet a levegő. Kedden a napsütés mellett már több lehet a gomoly felhő, és helyenként zápor, zivatar is jöhet, 35-42 fok lesz a jellemző. Szerdán aztán hidegfront érkezhet, több csapadékot ígérnek, lassan kezd visszaesni a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ebben a kánikulában fontos a folyadékpótlás. Egy óra múlt néhány perccel, hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. Kerüljük a közvetlen napfényt. Ezekben az órákban is lehetőség szerint tartózkodjunk árnyékban vagy hűvös helyen, és figyeljünk az idősekre, a gyerekekre és a háziállatokra is. Megyünk tovább a legjobb zenékkel. Most a Basement Jacksonnal indítok.

Best FM a legjobb zenék, rendkívül komoly azonnali figyelmeztetést adott ki az adóhatóság a magyar jármű tulajdonosoknak, ha százezrek nem lépnek időben brutális pótlékokra és a kocsi végleges leállítására is számíthatnak. Rendkívül súlyos és fenyegető helyzetbe került a magyar autós társadalom egy jelentős része, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadott hivatalos közleményéből kiderült, hogy elképesztően sokan úsznak komoly elmaradásokkal. A friss statisztikák szerint jelenleg több mint 170 ezer olyan hazai üzemben tartó van az országban, aki a mai napig egyetlen forintot sem rendezett az idei kötelezettségeiből. Az adóhatóság sajtószobáján keresztül kiküldött dörgedelmes figyelmeztetés szerint az érintett autósoknak egyáltalán nem érdemes tovább halogatniuk az ügyintézést, ugyanis a felhalmozott tartozások miatt mostantól kőkemény és könyörtelen szankciókkal kell számolnia mindenkinek, aki nem hajlandó együttműködni. Amennyiben a renitens jármű tulajdonosok teljesen figyelmen kívül hagyják a hatóság felszólítását, a felhalmozódó adósságok és a rendezetlen tételek miatt a NAV a legvégső és legfájdalmasabb jogi eszközt is bevetheti ellenük, kezdeményezheti az érintett gépjárművek azonnali kivonását a forgalomból, ami a forgalmi engedély elvesztésével jár. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy egy rendkívül fontos könnyítés lehetősége és egy kritikus határidő is ketyeg a fejük felett, amiről csak most rántották le a leplet. A hatósági közlemény részleteiből feketén-fehéren kiderül, hogy ezeket a súlyos büntetéseket az idei gépjárműadó elmaradása miatt kockáztatja a 170 ezer autós, a haladékot jelentő végső határidő pedig június 30-án jár le. Akinek a teljes összeg azonnali kifizetése anyagi gondot okoz, az a hónap végéig kérhet automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést, míg a likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi könnyítést igényelhetnek a NAV-tól. Az adóhivatal hangsúlyozta, hogy a magánszemélyek indoklás nélkül néhány koppintással elintézhetik a részletfizetést a NAV mobil alkalmazásban, azért erre figyeljünk oda. Addig pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en. I wanna shoot, baby, shoot.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal. A 31-es főúton például Gyömrő határában kábeleket szerelnek, a 31-es kilométernél útszükület mellett engedik a járműveket. A 32-es főúton a 38-es és a 39-es kilométer között a szalagkorlátot javítják, a munkaterület mellett csak egy sáv járható, jelzőrök irányítanak. Az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtóágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, Tata térségében pedig a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással külső és a leállósávon halad a forgalom, úgyhogy fokozott figyelem szükséges arra felé is, balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A frissítő slágerek érkeznek a folytatásban, és jönnek most a hírek itt a 2 óra, én pedig már bekészítettem Jack Radis slágerét is. Ez lesz a No Matter, és itt lesz Carl Wolf is, az Afrikával, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula, a szokásosnál többször riasztják a mentőket, növényzettel a forróság ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, 40 fok is lehet, és nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Az átlagosnál több hívást kapnak a mentők a kánikulában. Az országos mentőszolgálatot az elmúlt egy napban 22 esetben riasztották a hőség okozta tünetek miatt. Ez mintegy 8%-kal haladja meg az ilyenkor szokásos számot. A regionális diszpécser szolgálatokhoz országosan 31 hívás érkezett. A krízis autót 3 alkalommal kellett bevetni. A tűzoltókat 57-szer riasztották tegnap erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. 3 ember eltűnt a Dunában tegnap, egyikük holttestét megtalálták. A fiatal férfi Iváncsa térségében merült el a folyóban. Hiába találták meg a vízirendészek, az életét már nem lehetett megmenteni. A BRFK közölte, hogy Budapesten a Kopasz-szigátnál és Bajánál is elmerült egy férfi a Dunában, őket még keresik. A rendőrség figyelmeztet, csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, ismeretlen folyószakaszokon, bányatavakban nem ártózzunk meg, mert kiszámíthatatlan a meder. Elromlott egy repülő fékje a Liszt-Ferenc repülőtéren. Egy georgiai teherszállító légitársaság gépje kezdett füstölni hajnalban a landolás után Ferihegyen. A reptéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást. A gépet átvizsgálják, senki sem sérült meg. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Fokozódik a kánikula, országszerte napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok. Este is folytatódik a derült idő, hajnalra általában 18-22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap is sok napsütésre és erős UV-sugárzásra készülhetünk. Az északi középhegységben és a keleti tájakon lehet egy-egy zápor zivatar, hétfőn 35-41 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Folytatódik a vasárnapi Best délután. Szép napot mindenkinek is, jó hétvégét. Elhagytuk a 2 órát is. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább. Karl Wolf 2007-es slágerével, ami elsőként Kanadában és Európában ért el hatalmas sikereket. Ezzel nosztalgiázunk most.
0: Best FM.

Best FM legjobb zenék, Jack Radix folytatjuk most a 90-es évek egyik ismert reggi számával, ami a szeretet és a kitartás témáját dolgozza fel. Ez pedig nem más, mint a No Matter. Ugye főként a Lovers Rock stílusban lett népszerű Jack Radix, ami a reggi érzelmesebb irányzata. A szám főleg Európában és a Karibi térségben volt kedvelt, igazi nyugodt nyári hangulata van, emiatt sok válogatáson is szerepelt. Már érkezik is itt a Besten. You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. A 11-es főúton például Szentendrénél a 18-es és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Esztergom és Bubánatvölgy település részen az 59-es kilométernél a 11-es főúton optikai hálózatot építenek, úgyhogy emiatt a félútpályát lezárták, a forgalmat jelző lámpa irányítja. Ezért kell fokozottan figyelni. A 25-ös főúton Kerecsenden pedig az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM legjobb zenék, Kelly's slágerét hallgatok, ez volt a Trick Me. 3 óra lesz mindjárt, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, a Gossip slágere pedig már bekészítve, a Move in the Right Direction érkezik rögtön a hírek után, de előtte még itt van az Oliver from Earth és Roy közös dala, ez már az utolsó dal itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 20 ittas sofőrt találtak, vármegyei ügyészeket tüntettek ki, kis macskát mentettek a tűzoltók. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Továbbra is érvényben van a hőségriasztás. A tartós kánikula miatt Szolnok városa több intézkedéssel igyekszik enyhíteni a forróságot. 5 helyszínen működnek párakapuk, a Jubileum téren, a Széchenyi körúti általános iskolánál, a Hild téren, valamint a Tisza park 2 pontján. Ingyenes ivóvíz is elérhető a polgármesteri hivatal előterében. Emellett a város több pontján üzemelnek ivókutak, köztük a Jubileum téren, a Hill téren, a Kossuth téren, a Tisza parkban és több játszótér közelében is. Megújulhat a Szolnok-Tisza-Sűj összekötő út egy külterületi szakasza a Szolnoki Napló információi szerint. A beruházásra több mint 556 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyertek. A fejlesztés 2 kilométernél hosszabb útszakaszt érint. Megerősítik az útburkolatot, kitisztítják a vízelvezető árkokat és kicserélik a közlekedési táblákat, valamint más forgalomtechnikai jelzéseket. Az érintett útszakasz Szolnokot Csataszöggel, Nagykörűvel, Hunyadfalvával, Kőtelekkel és Tisza-Sűllyel köti össze. A beruházás a tervek szerint 2028. februárjának végére készül el. Vízi trafipaxot vezet be a rendőrség a Tiszatónál. A bejelentés a Tiszatavi turisztikai kerekasztal ülésén hangzott el, olvasható a szoljon.hu-n. A tiszai vízirendészet munkatársai hajóból, a vízről és a partról is mérik majd a vízi járművek sebességét. A szabályszegőket a helyszínen megállítják és azonnal intézkednek velük szemben. A rendőrség szerint az új ellenőrzési módszer célja a vízi közlekedési balesetek számának és kockázatának csökkentése. A hatóságok a szabályokat be nem tartó jetskisek miatt egyre több panaszt tapasztalnak a Tiszatónál, ezért azt várják, hogy a vízi trafipax visszatartja majd a gyorshajtókat. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Rangos szakmai elismeréseket vehettek át a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyészi szervezet munkatársai az ügyészség napja alkalmából. A szoljon.hu összegzése szerint a budapesti központi ünnepségen Kozma Sándor díjat kapott Burka István Tibor vármegyei főügyész. Varga Ferenc díjban részesült Bíró Viktor Zsolt vármegyei főügyész helyettes, míg Magyar István díjat vehetett át Rácz Piroska főügyészségi ügyész. A vármegyei főügyészségen tartott helyi ünnepségen további 3 munkatársat eredményes munkáért oklevéllel jutalmaztak. Az elismeréseket a hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai munka elismeréseként adták át. autó kereke alá szorult egy kis macska Szolnokon, olvasható a szoljon.hu-n. Az állat a Boldog Sándor István körúton került bajba. Kétségbe esett nyávogására egy járókelő figyelt fel, aki azonnal segítséget hívott. A helyszínre érkező szolnoki hivatásos tűzoltók kiszabadították a cicát a szorult helyzetéből. Mivel nem találták meg a gazdáját, végül egy magánszemély fogadta be az állatot. Július 1-én megkezdi nyári ellenőrzés sorozatát a NAV a Tiszatónál és más kiemelt üdülőhelyeken. Az adóhivatal közölte, munkatársaik a strandokon, szabadtéri rendezvényeken, valamint a szezonális szolgáltatóknál, például kerékpár és csónak kölcsönzőknél is feltűnhetnek. Vizsgálják a számla és nyugtadást, ellenőrzik a foglalkoztatás szabályszerűségét, az áruk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását és a pénztárgépek használatát is. A szabálytalanságok miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható, emellett a NAV 12 nyitvatartási napra be is záradhatja az üzletet. A legsúlyosabb adóügyi jogsértések a kedvezményes adózási jogosultság elvesztésével és utólagos adóellenőrzésekkel is járhatnak. Az ellenőrzés sorozat augusztus végéig tart. Nem lehet előre lefoglalni a közösségi horgászhelyeket. Erre hívja fel a figyelmet a Tisza Horgász Egyesület közösségi oldalán. A szabad horgászhelyet bárki elfoglalhatja a horgászat idejére, használat után pedig tisztán és rendezetten kell hátrahagyni. Az Egyesület hangsúlyozza, hogy a közösségi horgászhelyek nem sajátíthatók ki hosszabb időre, ezért a magánszemélyek által kihelyezett foglalt táblák használata nem megengedett. A halőrök az ilyen jelzéseket már eltávolították. Megnövelte a tartós hőség a feladatokat a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyén. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a gondozók naponta többször cserélik a kutyák ivóvizét, és slaggal hűtik a kennelek környezetét, hogy csökkentsék a forróságot. A több mint 100 kutya itatóit akár 10-szer is újra kell tölteni egy nap. Az etetőtálakat a fertőzések megelőzése érdekében gyakrabban fertőtlenítik, a darazsak miatt pedig folyamatosan figyelniük kell. A telepvezető szerint a kutyákat nem szabad hirtelen hideg vízzel hűteni, mert az veszélyes lehet. A menhely most olyan fedett vízadagolókra gyűjt, amelyből az állatok nem tudják kiborítani a vizet. Emellett napvitorlákra, árnyékolókra és működő mobil klímákra is szükségük lenne, hogy könnyebben átvészeljék a kánikulát. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Rotpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol- és drogmaraton is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Lezárult a 2 éve indult mozik korlátok nélkül program Szolnokon, tudatta a szolnokinapló.hu. A Tiszapart moziban ez idő alatt 40 akadálymentesített vetítést tartottak, amelyeken közel 2000-en vettek részt. Szolnok térségében is kitart a hőség. A hajnali 20-21 fok után délutánra 37-39 fokig emelkedik a hőmérséklet. A nap nagy részében sok napsütés várható, időnként kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulására továbbra sem számíthatunk. Az esti órákban is csak lassan frissül fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hőség nem enged, akár csatakosra is izzadhatjuk magunkat. A legjobb egy hűs szobában, vagy legalábbis árnyékos szobában tölteni az időt, vagy éppen a vízparton. Bárhol is hallgassanak minket, kellemes időtöltést kívánok, én Fodor Attila vagyok. Ezúttal a Go-Ship-el indítom ezt a vasárnapot.
0: 102.4 West FM.

Európa szerte perzselő a hőség, térségünkben is maradnak még a 35-40 fok közötti maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap nagy eséllyel a napsütés mellett, olykor fátyolfelhős lehet az idő, viszont csapadék még nem várható. Időnként megélénkül a déli délkeleti szél, 37 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Kedden túlnyomóan napos idő lesz, rövid eső zápor azonban előfordulhat majd itt-ott. A hőmérséklet viszont így is 35-37 fok között alakul majd a legmelegebb órákban. Szerdán már többfelé alakulhatnak ki záporok, de jelentősebben nem esik vissza a hőmérséklet. Csütörtökön viszont jöhet néhány fokos visszaesés a maximumokban, de így is 30 fok körüli csúcsokra lehet majd számítani. A térségben a Tisza és a Tiszató 27-28 fokos vízzel várja a felfrissülni vágyókat. A Balaton is nagyjából 26-28 fokos, de a dél-európai tengerpartoknál is 25-27 fokos vízhőmérsékleteket mértek az elmúlt napokban. Ez a vasárnap egy remek feldolgozással folytatódik, a For the Coast-tól jön az Ain't No Sunshine.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Best of Hungária Marót Vikivel, Novai Gáborral és a Budapest Rock and Roll Banddel ma 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár az Abba Sisters műsora Jászkara Jenőn a szabadtéri színpadon 17:30 kezdődik. Vakáció mozi a Tisza Part moziban kedden 16:15-től a Goat Villa bajnok filmmel. Akikért a zeneszól kiállítás az Abanovákban fotókkal és relikviákkal, László Béla összeállításában 2-től július 14-éig. Kisúj piknik július 4-én Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál.

Esével és a Dynamic Dudes koncertjével. Második Tisza Csorgó Tisza Kécskén július 4-én szombaton 7-kor kezdődik a kishajók sójázása, gyülekező 10-kor lesz a Tisza Bögi komplejárónál. A Tisza Csorgó 11-kor indul, a Szabad Strandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható. A Kék Virág trió koncertjeit Szolnokon a Múzsák terén tekinthető meg, szombaton este 9-től. DJ Streetwood Fesztivál turkevén a Termál és Élményfürdőnél, július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú lány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simmons, a Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon július 11-én szombaton este 8:30-tól látható. Éjszakai Pirac, Kenderesen a rendezvénytéren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. További jó hűsölést kívánok most a Safri Duo dalával. Ez a Bája Bája 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most közlekedési infók. Tisza Várkonynál teljes útzára kell számítani a vasútállomásra vezető útnál, a 46-25-ös csomóponttól kezdve. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton van útszűkület érvényben. Tápiószecsőn a 31-esen közlekedve kell útszűkületre számítani. A 33-ason a 99-es kilométernél még mindig terelésre kell számítani. Ugyanakkor Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van útépítés miatt. Kiskörén a Széchenyi István úton kell útszűkületre számítani. Az úthibákat javítják Cegléden a déli úton. Földesen a Hajdúszóvátra vezető úton kell útépítésre számítani. Tisza-Tenyőnél is dolgoznak, Kengyel felé kell lassabb haladásra készülni. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Tele felé útszűkület mellett lehet közlekedni. Tisza-Kürt belterületén útépítést végeznek, ezért ott félpályást lezárásra kell számítani. Útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak Kömlő belterületén és Kömlő és Besenyő-Telek között is. Pécs-Tarna-Szentmiklós között is korlátozások mellett lehet autózni. Figyelni kell továbbá Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton, Nagykörösön a Szolnoki úton és Albert-Tirsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton van korlátozás. Jászapáti belterületén is számítani kell korlátozásokra a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton van útszűkület, Tápió szelén pedig a Pesti úton. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell korlátozásokra figyelni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé végeznek útépítést. Útépítés miatt van félpályás lezárás Millértelep után Csataszők felé a 32-24-esen, Nádudvar és Hajdúszoboszló között pedig félpályás lezárás van több szakaszon is. Felfrissítjük magunkat és az emlékeket is, jön is Dario G. és a Sunshine a 102.4 Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 20 ittas sofőrt találtak, vármegyei ügyészeket tüntettek ki, kis macskát mentettek a tűzoltók. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Továbbra is érvényben van a hőségriasztás. A tartós kánikula miatt Szolnok városa több intézkedéssel igyekszik enyhíteni a forróságot. 5 helyszínen működnek párakapuk, a Jubileum téren, a Széchenyi körúti általános iskolánál, a Hild téren, valamint a Tisza park 2 pontján. Ingyenes ivóvíz is elérhető a polgármesteri hivatal előterében. Emellett a város több pontján üzemelnek ivókutak, köztük a Jubileum téren, a Hill téren, a Kossuth téren, a Tisza parkban és több játszótér közelében is. Megújulhat a Szolnok-Tisza-Sűj összekötő út egy külterületi szakasza a Szolnoki Napló információi szerint. A beruházásra több mint 556 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyertek. A fejlesztés 2 kilométernél hosszabb útszakaszt érint. Megerősítik az útburkolatot, kitisztítják a vízelvezető árkokat és kicserélik a közlekedési táblákat, valamint más forgalomtechnikai jelzéseket. Az érintett útszakasz Szolnokot Csataszöggel, Nagykörűvel, Hunyadfalvával, Kőtelekkel és Tisza-Sűllyel köti össze. A beruházás a tervek szerint 2028. februárjának végére készül el. Vízi trafipaxot vezet be a rendőrség a Tiszatónál. A bejelentés a Tiszatavi turisztikai kerekasztal ülésén hangzott el, olvasható a szoljon.hu-n. A tiszai vízirendészet munkatársai hajóból, a vízről és a partról is mérik majd a vízi járművek sebességét. A szabályszegőket a helyszínen megállítják és azonnal intézkednek velük szemben. A rendőrség szerint az új ellenőrzési módszer célja a vízi közlekedési balesetek számának és kockázatának csökkentése. A hatóságok a szabályokat be nem tartó jetskisek miatt egyre több panaszt tapasztalnak a Tiszatónál, ezért azt várják, hogy a vízi trafipax visszatartja majd a gyorshajtókat. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Rangos szakmai elismeréseket vehettek át a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyészi szervezet munkatársai az ügyészség napja alkalmából. A szoljon.hu összegzése szerint a budapesti központi ünnepségen Kozma Sándor díjat kapott Burka István Tibor vármegyei főügyész. Varga Ferenc díjban részesült Bíró Viktor Zsolt vármegyei főügyész helyettes, míg Magyar István díjat vehetett át Rácz Piroska főügyészségi ügyész. A vármegyei főügyészségen tartott helyi ünnepségen további 3 munkatársat eredményes munkáért oklevéllel jutalmaztak. Az elismeréseket a hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai munka elismeréseként adták át. Autó kereke alá szorult egy kismacska Szolnokon, olvasható a szoljon.hu-n. Az állat a Boldog Sándor István körúton került bajba. Kétségbe esett nyávogására egy járókelő figyelt fel, aki azonnal segítséget hívott. A helyszínre érkező szolnoki hivatásos tűzoltók kiszabadították a cicát a szorult helyzetéből. Mivel nem találták meg a gazdáját, végül egy magánszemély fogadta be az állatot. Július 1-én megkezdi nyári ellenőrzés sorozatát a NAV a Tisza-tónál és más kiemelt üdülőhelyeken. Az adóhivatal közölte, munkatársaik a strandokon, szabadtéri rendezvényeken, valamint a szezonális szolgáltatóknál, például kerékpár és csónak kölcsönzőknél is feltűnhetnek. Vizsgálják a számla és nyugtadást, ellenőrzik a foglalkoztatás szabályszerűségét, az áruk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását és a pénztárgépek használatát is. A szabálytalanságok miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható, emellett a NAV 12 nyitvatartási napra be is záradhatja az üzletet. A legsúlyosabb adóügyi jogsértések a kedvezményes adózási jogosultság elvesztésével és utólagos adóellenőrzésekkel is járhatnak. Az ellenőrzés sorozat augusztus végéig tart. Nem lehet előre lefoglalni a közösségi horgászhelyeket. Erre hívja fel a figyelmet a Tisza Horgász Egyesület közösségi oldalán. A szabad horgászhelyet bárki elfoglalhatja a horgászat idejére, használat után pedig tisztán és rendezetten kell hátrahagyni. Az Egyesület hangsúlyozza, hogy a közösségi horgászhelyek nem sajátíthatók ki hosszabb időre, ezért a magánszemélyek által kihelyezett foglalt táblák használata nem megengedett. A halőrök az ilyen jelzéseket már eltávolították. Megnövelte a tartós hőség a feladatokat a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyén. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a gondozók naponta többször cserélik a kutyák ivóvizét, és slaggal hűtik a kennelek környezetét, hogy csökkentsék a forróságot. A több mint 100 kutya itatóit akár 10-szer is újra kell tölteni egy nap. Az etetőtálakat a fertőzések megelőzése érdekében gyakrabban fertőtlenítik, a darazsak miatt pedig folyamatosan figyelniük kell. A telepvezető szerint a kutyákat nem szabad hirtelen hideg vízzel hűteni, mert az veszélyes lehet. A menhely most olyan fedett vízadagolókra gyűjt, amelyből az állatok nem tudják kiborítani a vizet. Emellett napvitorlákra, árnyékolókra és működő mobil klímákra is szükségük lenne, hogy könnyebben átvészeljék a kánikulát. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Rotpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol- és drogmaraton is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Lezárult a 2 éve indult mozik korlátok nélkül program Szolnokon, tudatta a szolnokinapló.hu. A Tiszapart moziban ez idő alatt 40 akadálymentesített vetítést tartottak, amelyeken közel 2000-en vettek részt. Szolnok térségében is kitart a hőség. A hajnali 20-21 fok után délutánra 37-39 fokig emelkedik a hőmérséklet. A nap nagy részében sok napsütés várható, időnként kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulására továbbra sem számíthatunk. Az esti órákban is csak lassan frissül fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én pedig Fodor Attila vagyok. Azt mondják a szakemberek, hogy a légkondit sem érdemes mindig csúcsra járatni. Ugyanis a nagyon hideg helység után, ha kimegyünk a melegbe, sokkal jobban megterheljük a szervezetünket. Én füvet kímélő zenékkel érkezem. Először is Jerry Halliwell-el, most a Mitch Cicolatinoval.
0: 102.4 West FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egy

Európa szerte perzselő a hőség, térségünkben is maradnak még a 35-40 fok közötti maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap nagy eséllyel a napsütés mellett olykor fátyolfelhős lehet az idő, viszont csapadék még nem várható. Időnként megélénkül a déli délkeleti szél, 37 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Kedden túlnyomóan napos idő lesz, rövid eső zápor azonban előfordulhat majd itt-ott. A hőmérséklet viszont így is 35-37 fok között alakul majd a legmelegebb órákban. Szerdán már többfelé alakulhatnak ki záporok, de jelentősebben nem esik vissza a hőmérséklet. Csütörtökön viszont jöhet néhány fokos visszaesés a maximumokban, de így is 30 fok körüli csúcsokra lehet majd számítani. A térségben a Tisza és a Tiszató 27-28 fokos vízzel várja a felfrissülni vágyókat. A Balaton is nagyjából 26-28 fokos, de a déleurópai tengerpartoknál is 25-27 fokos vízhőmérsékleteket mértek az elmúlt napokban. 93-ban ilyenkor 3 hétig angol első, Gabriel és a Dreams. Ugyanekkor jelent meg az Aerosmith Get a Grip albuma egyébként, rajta olyan világsikerekkel, mint az Eat the Rich, a Living on the Edge, a Crying, a Crazy, és ez a dal is az Amazing, amiben ráadásul Don Henley is segítkezik. Ő volt az, aki a The Boys of Summer-rel volt sikeres a 80-as évek közepén. Most jön Steven Tyler és az Aerosmith itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Best of Hungária, Marót Vikivel, Novai Gáborral és a Budapest Rock and Roll Banddel. Ma 19 órától jár

Veszberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár az Abba Sisters műsora Jászkara Jenőn a szabadtéri színpadon 17:30 kezdődik. Vakáció mozi a Tisza Part moziban, kedden 16:15-től a Goat Villa bajnok filmmel. Akikért a zeneszól kiállítás az Abba Novákban fotókkal és relikviákkal, László Béla összeállításában 2-től július 14-ig. Kisúj piknik július 4-én Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál, mesével és a Dynamic Dudes koncertjével. Második Tisza Csorgó Tisza Kécskén július 4-én szombaton 7-kor kezdődik a kishajók sójázása, gyülekező 10-kor lesz a Tisza Bögi komplejárónál. A Tisza Csorgó 11-kor indul, a Szabad Strandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható. A Kék Virág trió koncertjeit Szolnokon a Múzsák terén tekinthető meg, szombaton este 9-től. DJ Streetwood Fesztivál turkevén a termális élményfürdőnél, július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú lány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20:30-tól. Dave Simmons, a Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon július 11-én szombaton este 8:30-től látható. Éjszakai Pirat Kenderesen a rendezvénytéren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Köszi, hogy együtt töltjük a hétvégét, cserébe most Tóth Gabi énekel.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, és most közlekedési infók. Tiszavárkonynál teljes útzára kell számítani a vasútállomásra vezető útnál, a 46-25-ös csomóponttól kezdve. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton van útszűkület érvényben. Tápiószecsőn a 31-esen közlekedve kell útszűkületre számítani. A 33-ason a 99-es kilométernél még mindig terelésre kell számítani, ugyanakkor Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van útépítés miatt. Kiskörén a Széchenyi István úton kell útszűkületre számítani. Az úthibákat javítják Cegléden a déli úton. Földesen a Hajdúszóvátra vezető úton kell útépítésre számítani. Tiszatenyőnél is dolgoznak, Kengyel felé kell lassabb haladásra készülni. Tápió-Szentmárton után Dózsa-tele felé útszűkület mellett lehet közlekedni. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, ezért ott félpályás lezárásra kell számítani. Útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak Kömlő belterületén és Kömlő és Besenyőtelek között is. Pécs-Tarna-Szent Miklós között is korlátozások mellett lehet autózni. Figyelni kell továbbá Mezőtúron, a Kossuth-Lajos úton, Nagykörösön a Szolnoki úton és Albert Tirsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton van korlátozás. Jászapáti belterületén is számítani kell korlátozásokra a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton van útszűkület, Tápiószelén pedig a Pesti úton. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell korlátozásokra figyelni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé végeznek útépítést. Útépítés miatt van félpályás lezárás Millértelep után Csataszők felé a 32-24-esen, Nádudvar és Hajdúszoboszló között pedig félpályás lezárás van több szakaszon is. Angolista vezető is volt Roger Sanchez dala, a vasárnap délután most az Another Chance-el folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 20 ittas sofőrt találtak, vármegyei ügyészeket tüntettek ki, kis macskát mentettek a tűzoltók. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Továbbra is érvényben van a hőségriasztás. A tartós kánikula miatt Szolnok városa több intézkedéssel igyekszik enyhíteni a forróságot. 5 helyszínen működnek párakapuk, a Jubileum téren, a Széchenyi körúti általános iskolánál, a Hild téren, valamint a Tisza park 2 pontján. Ingyenes ivóvíz is elérhető a polgármesteri hivatal előterében. Emellett a város több pontján üzemelnek ivókutak, köztük a Jubileum téren, a Hill téren, a Kossuth téren, a Tisza parkban és több játszótér közelében is. Megújulhat a Szolnok-Tisza-Sűj összekötő út egy külterületi szakasza a Szolnoki Napló információi szerint. A beruházásra több mint 556 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyertek. A fejlesztés 2 kilométernél hosszabb útszakaszt érint. Megerősítik az útburkolatot, kitisztítják a vízelvezető árkokat és kicserélik a közlekedési táblákat, valamint más forgalomtechnikai jelzéseket. Az érintett útszakasz Szolnokot Csataszöggel, Nagykörűvel, Hunyadfalvával, Kőtelekkel és Tisza-Sűllyel köti össze. A beruházás a tervek szerint 2028. februárjának végére készül el. Vízi trafipaxot vezet be a rendőrség a Tiszatónál. A bejelentés a Tiszatavi turisztikai kerekasztal ülésén hangzott el, olvasható a szoljon.hu-n. A tiszai vízirendészet munkatársai hajóból, a vízről és a partról is mérik majd a vízi járművek sebességét. A szabályszegőket a helyszínen megállítják és azonnal intézkednek velük szemben. A rendőrség szerint az új ellenőrzési módszer célja a vízi közlekedési balesetek számának és kockázatának csökkentése. A hatóságok a szabályokat be nem tartó jetskisek miatt egyre több panaszt tapasztalnak a Tiszatónál, ezért azt várják, hogy a vízi trafipax visszatartja majd a gyorshajtókat. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Rangos szakmai elismeréseket vehettek át a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyészi szervezet munkatársai az ügyészség napja alkalmából. A szoljon.hu összegzése szerint a budapesti központi ünnepségen Kozma Sándor díjat kapott Burka István Tibor vármegyei főügyész. Varga Ferenc díjban részesült Bíró Viktor Zsolt vármegyei főügyész helyettes, míg Magyar István díjat vehetett át Rácz Piroska főügyészségi ügyész. A vármegyei főügyészségen tartott helyi ünnepségen további 3 munkatársat eredményes munkáért oklevéllel jutalmaztak. Az elismeréseket a hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai munka elismeréseként adták át. Autó kereke alá szorult egy kis macska Szolnokon, olvasható a szoljon.hu-n. Az állat a Boldog Sándor István körúton került bajba. Kétségbe esett nyávogására egy járókelő figyelt fel, aki azonnal segítséget hívott. A helyszínre érkező szolnoki hivatásos tűzoltók kiszabadították a cicát a szorult helyzetéből. Mivel nem találták meg a gazdáját, végül egy magánszemély fogadta be az állatot. Július 1-én megkezdi nyári ellenőrzés sorozatát a NAV a Tisza-tónál és más kiemelt üdülőhelyeken. Az adóhivatal közölte, munkatársaik a strandokon, szabadtéri rendezvényeken, valamint a szezonális szolgáltatóknál, például kerékpár és csónak kölcsönzőknél is feltűnhetnek. Vizsgálják a számla és nyugtadást, ellenőrzik a foglalkoztatás szabályszerűségét, az áruk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását és a pénztárgépek használatát is. A szabálytalanságok miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható, emellett a NAV 12 nyitvatartási napra be is záradhatja az üzletet. A legsúlyosabb adóügyi jogsértések a kedvezményes adózási jogosultság elvesztésével és utólagos adóellenőrzésekkel is járhatnak. Az ellenőrzés sorozat augusztus végéig tart. Nem lehet előre lefoglalni a közösségi horgászhelyeket. Erre hívja fel a figyelmet a Tisza Horgász Egyesület közösségi oldalán. A szabad horgászhelyet bárki elfoglalhatja a horgászat idejére, használat után pedig tisztán és rendezetten kell hátrahagyni. Az Egyesület hangsúlyozza, hogy a közösségi horgászhelyek nem sajátíthatók ki hosszabb időre, ezért a magánszemélyek által kihelyezett foglalt táblák használata nem megengedett. A halőrök az ilyen jelzéseket már eltávolították. Megnövelte a tartós hőség a feladatokat a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyén. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a gondozók naponta többször cserélik a kutyák ivóvizét, és slaggal hűtik a kennelek környezetét, hogy csökkentsék a forróságot. A több mint 100 kutya itatóit akár 10-szer is újra kell tölteni egy nap. Az etetőtálakat a fertőzések megelőzése érdekében gyakrabban fertőtlenítik, a darazsak miatt pedig folyamatosan figyelniük kell. A telepvezető szerint a kutyákat nem szabad hirtelen hideg vízzel hűteni, mert az veszélyes lehet. A menhely most olyan fedett vízadagolókra gyűjt, amelyből az állatok nem tudják kiborítani a vizet. Emellett napvitorlákra, árnyékolókra és működő mobil klímákra is szükségük lenne, hogy könnyebben átvészeljék a kánikulát. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Rotpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol- és drogmaraton is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Lezárult a 2 éve indult mozik korlátok nélkül program Szolnokon, tudatta a szolnokinapló.hu. A Tiszapart moziban ez idő alatt 40 akadálymentesített vetítést tartottak, amelyeken közel 2000-en vettek részt. Szolnok térségében is kitart a hőség. A hajnali 20-21 fok után délutánra 37-39 fokig emelkedik a hőmérséklet. A nap nagy részében sok napsütés várható, időnként kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulására továbbra sem számíthatunk. Az esti órákban is csak lassan frissül fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A stúdióban pedig továbbra is Fodor Attila, ezen a napon született a True Unlimited tagja, Rész Lingyárt. Ők Angliában is elsők voltak 93-ban a No Limit-tel. És talán medence és bulit tart a mai másik szülinaposunk, Vastag Tamás, neki boldog szülinapot. Alex Gaudinho és Crystal Waters nyári dalával folytatjuk.
0: 102.4 Veszte

világ ellen. Európa szerte perzselő a hőség, térségünkben is maradnak még a 35-40 fok közötti maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap nagy eséllyel a napsütés mellett olykor fátyolfelhős lehet az idő, viszont csapadék még nem várható. Időnként megélénkül a déli délkeleti szél, 37 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Kedden túlnyomóan napos idő lesz, rövid eső, zápor azonban előfordulhat majd itt-ott. A hőmérséklet viszont így is 35-37 fok között alakul majd a legmelegebb órákban. Szerdán már többfelé alakulhatnak ki záporok, de jelentősebben nem esik vissza a hőmérséklet. Csütörtökön viszont jöhet néhány fokos visszaesés a maximumokban, de így is 30 fok körüli csúcsokra lehet majd számítani. A térségben a Tisz és a Tiszató 27-28 fokos vízzel várja a felfrissülni vágyókat. A Balaton is nagyjából 26-28 fokos, de a dél-európai tengerpartoknál is 25-27 fokos vízhőmérsékleteket mértek az elmúlt napokban. Jó hűsölést kívánok ezúttal a Unique dalával, a 102.4 Best FM-en a Képzeld el szól a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Best of Hungária Marót Vikivel, Novai Gáborral és a Budapest Rock and Roll Banddel ma 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár az Abba Sisters műsora Jászkara Jenőn a szabadtéri színpadon 17:30 kezdődik. Vakáció mozi a Tisza Part moziban kedden 16:15-től a Goat Villa bajnok filmmel. Akikért a zeneszól kiállítás az Abba Novákban fotókkal és relikviákkal, László Béla összeállításában 2-től július 14-éig. Kisúj piknik július 4-én Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál, mesével és a Dynamic Dudes koncertjével. Második Tisza Csorgó Tisza Kécskén július 4-én szombaton 7-kor kezdődik a kishajók sójázása, gyülekező 10-kor lesz a Tisza Bögi komplejárónál. A Tisza Csorgó 11-kor indul, a Szabad Strandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható. A Kék Virág trió koncertjeit Szolnokon a Múzsák terén tekinthető meg, szombaton este 9-től. DJ Streetwood Fesztivál Turkevén a Termál és Élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú lány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20:30-tól. Dave Simmons, a Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon július 11-én szombaton este 8:30-től látható. Éjszakai Piac Kenderesen a rendezvénytéren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Ezt sem felejtettük el, Mark, ments meg szerelem most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, és most közlekedési infók. Tiszavárkonynál teljes útzára kell számítani a vasútállomásra vezető útnál, a 46-25-ös csomóponttól kezdve. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton van útszűkület érvényben. Tápiószecsőn a 31-esen közlekedve kell útszűkületre számítani. A 33-ason a 99-es kilométernél még mindig terelésre kell számítani. Ugyanakkor Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van útépítés miatt. Kiskörén a Széchenyi István úton kell útszűkületre számítani. Az úthibákat javítják Cegléden a déli úton. Földesen a Hajdúszóvátra vezető úton kell útépítésre számítani. Tiszatenyőnél is dolgoznak, Kengyel felé kell lassabb haladásra készülni. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Tele felé útszűkület mellett lehet közlekedni. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, ezért ott félpályás lezárásra kell számítani. Útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak Kömlő belterületén és Kömlő és Besenyőtelek között is. Pécs-Tarna-Szent Miklós között is korlátozások mellett lehet autózni. Figyelni kell továbbá Mezőtúron, a Kossuth-Lajos úton, Nagykörösön a Szolnoki úton és Albert Tirsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton van korlátozás. Jászapáti belterületén is számítani kell korlátozásokra a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton van útszűkület, Tápiószelén pedig a Pesti úton. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell korlátozásokra figyelni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé végeznek útépítést. Útépítés miatt van félpályás lezárás Millértelep után Csataszők felé a 32-24-esen, Nádudvar és Hajdúszoboszló között pedig félpályás lezárás van több szakaszon is. Mára ennyi, én tolom a bicajt és passzolom a mikrofont, és indítom még Amy Winehouse dalát. Fodor Attila vagyok, kitartást a hőségben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A sürgősségi ellátást is leterheli a hőség. A növényzet lehet a legjobb légkondi. Szerdán enyhülés érkezhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el a kormány hétfőtől, mivel tetőzik a hőség. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót is. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, erre is figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán arról is ír, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőgut a gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, akkor elsőként a házi orvosi ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőségeket vegyük igénybe. A tárcavezető egyúttal arra is kitért, hogy a hőhullám idején a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, hogy kerüljük a tűzőnapot, a kemény fizikai munkát, a sportolást, gondoskodjunk a bőrünk védelméről és figyeljünk egymásra. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a kánikulában. Az országos, a budapesti napi melegrekordok és a napi minimum is új csúcsot döntött szombaton. A Hungaromet szerint Budakalászon kereken 40 fok volt, eddig 37,5 fok volt ezen a napon a legmelegebb az országban. A fővárosi csúcs Újpesten született, 39,8 fokot mértek. Bodán volt a napi legmagasabb minimum, mindössze 26,3 Celsius fokig hűlt le a levegő. Fokozódik a kánikula a következő napokban. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő. Hajnalra általában 18-22 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő, és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kedden pedig tovább melegszik az idő, szerdán jöhet változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát nem tudom, hogy ezen a héten tudott-e készülni házilag olyan mennyiségű jég, ami elegendő volt ahhoz, hogy ezt a fajta hőhullámot kibírja az ember. Most már azért így vasárnap este 6 óra magasságában talán picikét kibírhatóbb a történet, de én abszolút meg tudom érteni, hogyha még mindenki dupla adag jégkockával issza a koktélt a kertben, vagy egy kerthelységben, vagy valamelyik teraszon, ahol természetesen mi szólunk, és ahol mostantól 120 percen keresztül Chill, Lounge és Deep House szól. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Németi, vasárnapi rezidensünk a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket. Hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 0625 55 100.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozódik a kánikula, hét elején tetőzik a hőség. Több kórházban is megkezdődött a klímakarbantartás. Jön a 3 eurós vámszabály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Eléri a nyári csúcs 90%-át az elektromos rendszer terhelése a napokban. A Mavir szakemberei erre számítanak. Már a 6400, holnapra 7300 megawatt lesz a terhelés értéke. A paksi atomerőmű teljesítményét a tegnapi után tovább kellett ma csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. Jelenleg 560 megawattal kisebb a teljesítmény, de ez nem befolyásolja az ellátás biztonságát. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány azonnal a kórházi klímák karbantartására, erről a pénzügyminiszter posztolt. Kármán András kifejtette, az elmúlt napokban már el is indult a berendezések fejlesztése, például a Hempál gyermekkórházban, a Szent János kórházban, a Honvéd kórházban, a Bajcsiban és több vidéki megyei kórházban is. A klímakarbantartásról már májusban megszületett a kormányhatározat, és dolgoznak egy átfogó 2027 és 29 közötti hűtésrekonstrukciós programon is. Jövő szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli, közölte a NAP szóvivője. Nincsmeier Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró a vám. Ezt egyébként beépítik a webáruház áraiba. Folytatódik a kutatás a venezuelai földrengés túlélői után. A tegnapi adatok szerint mintegy 1430 halottja van a természeti katasztrófának, és több mint 50 ezeren eltűntek. 3 nappal a földrengések után egy 11 éves fiút élve találtak meg a romok alatt. Szerdán egy 7,2-es, majd egyből egy 7,5-es erősségű földmozgás rázta meg Venezuelát. Eddig 17 országból érkeztek mentőcsapatok a térségbe. Az előttünk álló napokban még melegebb lesz, már is mondom a részleteket az időjárásról. Fokozódik a kánikula a következő napokban. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra általában 18-22 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő, és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kedden pedig tovább melegszik az idő, szerdán jöhet változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Nyugágy! Koktél, hát szúnyogriasztó, most már lassan napsig, ez nem megy lefelé, de szóval ami ilyenkor szükségeltetik egy 7 óra magasságában még egy jó kerti partihoz, vagy csak ugye a kertben történő kint levéshez, azt még így gyűjtsétek be magatok köré, picikét lehet tekerni a hangerőn is, mert még egy órán keresztül chill lounge és deep house itt a Besten, köszönhetően vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek.
3: Sziasztok.
0: A legjobb zenék még

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.
1: Jó, figyelj, jogos, mert mi azóta nem találkoztunk, csak azóta nekem is már annyi minden volt, hogy most mondtad, hogy nem
2: beszél. Igen, hogy egy kicsit focizunk megint, ugye voltál a Bajnokok Ligája döntőjén, ott te voltál hangulatfelelő, te szolgáltattad azokat a remek zenéket, és ugye arról nem beszélgettünk, hogy milyen élmény volt, tapasztalatok, mi a...
1: Nagyon nagy élmény volt, tehát én rájöttem, hogy nagyon szeretek ilyen nagy rendezvényeken, tehát hogy így látod azt, hogy az egész profi gépezet, hogy minden egymásra hogy rakódik, mi és aztán az egész összeáll egy nagy egészi. Ha csak azt veszed, hogy már 10 nappal ezelőtt ők már ott voltak, pakoltak, szereltek, stb. Hogy engem már szeptemberben megkerestek, hogy akkor... Tehát, hogy ez az egész ott
2: kezdődött.
1: Mondjuk ott 3 órába sűrűsödik össze az a több hónapnyi munka, és akkor utána végén azt mondod, hogy hát ez jó sikerült.
2: Ezért érdemes ezt csinálni,
1: igen, ugye? Igen, szóval hogy ez egy nagyon ilyen megmozgatja az energiákat. Figyelj, nagyon jó volt a hangulat, de ezt mondtam a többieknek is, és aztán meg kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy hát abszolút a franciák vitték el a hangulatot.
2: Igen.
1: Tehát, hogy én pont ott voltam a francia B közép, nem is tudom, ugye ott a kapu mögött ott voltak. Ők is, és az Arzenál is egyébként már napokkal ezelőtt, de talán ez szerintem a magyar ultrákkal is így lehet, hogy ők már napokkal ezelőtt ők kijöttek minden egyes B-közepes székre, egy Paris Saint-Germain póló, egy Paris Saint-Germain zászló. Tehát amikor először kimentem technikai beállásra, ott a hallod a B-közép már el volt látva mindennel. Arzenál és Paris Saint-Germain oldalon is. Most ennek ellenére mégis a franciák voltak azok, akik felrobbantották a stadiont, a szó jó értelmében. Aha. Tehát az arzenálisok szépen lassan gyülekeztek. Figyelj, a franciák kapunyítás után fél órával már fullon a lelátó, félmeztelenül, alé, doboltak a rohadt nagy zászló, az ilyen drapériák, a stb. Tehát abszolút ők csinálták meg a hangulatot.
2: Aha.
1: És egyébként eszembe jutott az, hogy tényleg az egyik legjobb hangulatú meccs, még annó az EB-n, ami szintén a Puskásban volt, az egyébként a magyar-francia volt.
2: Igen.
1: Tehát ott annyira pariba voltak így hangulatilag a szurkolók, hogy az tényleg az még mind a mai napig libabőr. De szóval ez egy BL döntő volt. Na, szóval
2: hát igen, pedig azt gondolnád, hogy ugye Arsenal azért az is egy nagy múltú csapat, oda kerültek most ők is a döntőben, hogy ott nem volt annyira homogén, nem volt annyira összeállva.
1: Igen, nekem valahogy az, Efi mondta egyébként, hogy ugye ott azért viszont a Premier League-ben ott eléggé ugye szabályozva van ott, hogy ott nincs serát, sejzés, semmi, de abban a pillanatban valami csúnyaságot csinálsz, tekerik hátra a kezed, és örökre kivatjuk az összes stadionba. Szóval, mintha emiatt ők egy picikét visszafogottabbak lettek volna. A franciák azért elmentek a falig, tehát nem voltak ők se szabálytalanok, és ami nagyon egyébként pozitív volt, hogy már nem emlékszem, hogy az első gól után, amit kaptak, tehát ugye az Arsenal most 5. percben rúgtak gól, hogy ott hirtelen ott meggyulladt egy görög tűz. Tehát igen. A szervezőknek már mire odaértek, már nem volt semmi dolguk, mert maga a B közép oda ment, és mondta a csávónak, hogy hülye vagy, de. Tehát, hogy pikpak rendet raktak saját magukon belül, és mondom, valamiért azt éreztem, hogy az Arsenal, gondolom, ehhez vannak szoktatva otthon a Premier League-be, hogy egy picikét így visszafogottabban, de amíg ugye az egész stadion nézett, hát óriási hangulat volt tényleg, szóval nagyon-nagyon jó volt, és az talán
2: rengeteg
1: nem...
2: sztár volt.
1: És akiket mind csak utólag láttam én is, hogy másnap,
2: nem
1: hogy...
2: Nem találkoztál, hogy sztár?
1: Senki vált, annyira el voltak ők szeparálva.
2: Aha.
1: Tehát figyelj, tehát a Mick Jaggert utólag láttam, hogy itt volt. A David Beckhamről lehetett tudni, ugye, igen, hogy jön ugye a Sky-jal, van ez a David Beckham and Friends, igen. De igen. Kiket hív meg, hogy ugye a David Schwimmer a jó barátokból itt volt.
2: Igen.
1: Hogy itt volt a Khabib Nurmagomedov, ugye, aki a Conor McGregort kiütötte, egy másik MMA-s, ez a Paddy Pimblett, aki ilyen frizurás, ilyen fiatal srác, hogy eszméletlen. Ugye arra nem is beszél, hogy előző nap volt ez a legendák mérkőzése, ugye, vagy a mini bajnoksága, hát ott tényleg nem tudom hány ezer gól megválogatottságot,
2: igen,
1: ott fölvonult, szóval, hogy brutálisan jó élmény volt, és talán ennyit elmondhatok, hogy már aznap délután az UEFA, vagy hát nem közvetlen nyilván nekem, de hogy azért ugye jöttek az információk, hogy maximálisan elégedettek voltak. Nem csak ott azzal, ami a Puskásban történt, hanem azt mondták, hogy ahogy Budapest meg Magyarország ezt az egészet lehozta, levitte probléma nélkül, hogy azt mondták, hogy tényleg, hogy le a kalappal. Hát mondjuk más nincs volt, ugye, hogy az a Paris Saint-Germain szurkolók azért kemény maga, az otthon maradt, és Párizs gyújtották föl, nem Budapesten. Azért ez is sokat nyomott alatba szerintem.
2: Igen, azt láttuk úgy utólag, hogy érdekes volt.
1: De mondjuk ők mondták, hogy ha nyernek, azért, ha veszítnek, majd azért, azért fogják lángba borítani a várost.
2: Döntetlen nem jó.
1: Úgyhogy
2: olyan nincs, mert ugye 11-es.
1: Ugye ez döntő. Úgyhogy figyelj, óriási élmény volt. Hogy vél meccsként, nem tudom, nézted a meccset, gondolom.
2: Már nem volt, igen, tehát nem volt a nagy meccs, ugye szerintem lejátszották ott a döntőt korábban a
1: Bayern München,
2: Real Madrid, tehát az zseniális mérkőzés volt, főleg az első, úgyhogy azt mondták sokan, hogy ugye az volt a döntő, itt érződött a csapatokon a fáradtság,
1: igen.
2: Előttük van egy világbajnokság, és azért sok játékos ugye fog játszani a VB-n, talán az érződött. Amúgy hangulatra mindenre ez zseniális volt, tehát azt látszott, tévén keresztül is átjött.
1: Na szuper, és ebben meg erősíts meg, ezt tényleg csak ilyen általános jó tanácsként tudom mondani, hogy nem kell hozzá szeretni a focit, nem kell érteni a focihoz, de egy darab meccsre, amit a Puskásban játszik a magyar válogatott, valami jó válogatott, valahogy tessék kimenni, mert brutális hangulat és életre szóló élmény. Akár BL döntő, akár egy nem is tudom, VB-selejtező, akár persze, igen. Persze. Szóval azt mindenféleképpen azt mondhatni, az kötelező legalább egyszer kimenni mindenkinek ilyenkor a Puskásban.

0: A Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na, elérhetőséget nagyon-nagyon régen mondtunk, most már hetekben mérhető, úgyhogy akkor légy kedves.
2: Hát ugye a mixeim a Beatport oldalon.
1: Hát most már oda is kéne valamit termelni, és nekem a Beatportra is ott az első helyre valamit oda föltornázni.
2: A Mixcloud oldalon, a DJ Németi oldalon találhatóak meg. Ott lehet őket meghallgatni.
1: Pontosan, és van nekünk egy olyan is, hogy Best FM Night Shift, illetve kettő olyan, mert van Facebookon is, meg Instagramon is egy ilyen profilunk. Ott csak rólunk, Night Shift lemezlovasokról, Night Shift bulikról, és magáról a műsorról találtok meg információkat. Aki pedig úgy bővebben a Best FM iránt érdeklődve, Best FM Rádió Magyarország, Instán is, és Facebookon is megtaláltok így minket. It's a place

0: Mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Hát ugye kilingni szokni, után mi mást is tudnék mondani, hát most akkor lehet, hogy mi is egy picit megöljük a bulit, de ennyi volt. Németi Pistek, nagyon szépen köszönjük ezt a 60
2: nagyon
1: percet.
2: Szívesen.
1: És most hát tényleg ígérjük, hogy most már jövő vasárnap nem fogunk focizni. Jó, tényleg. Csak a Chill a Lounge, meg a Deep House, meg a zenézés, meg egy picit a szakmázás. Természetesen Pistével ugyanígy héttől a lemezjátszók mögött. Óvatosan hazafelé, Pistét.
2: Sziasztok. Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A szokásosnál többször riasztják a mentőket a hőségben. Ma is megdőlt a napi országos melegrekord. Szerdán enyhülhet a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az átlagosnál több hívást kapnak a mentők a kánikulában. Az országos mentőszolgálatot az elmúlt egy napban 22 esetben riasztották a hőség okozta tünetek miatt. Ez mintegy 8%-kal haladja meg az ilyenkor szokásos számot. A regionális dispatcher szolgálatokhoz országosan 31 hívás érkezett. A krízisautót 3 alkalommal kellett bevetni. A tűzoltókat 57-szer riasztották tegnap erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes jelenleg. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméri. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan kell gondoskodni arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
1: Elromlott egy repülőféke a Liszt-Ferenc repülőtéren. Egy georgiai teherszállító légitársaság gépje kezdett füstölni hajnalban a landolás után Ferihegyen. A reptéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást. A gépet átvizsgálják, senki sem sérült meg. Ma is megdőlt a napi melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek ma. Az eddigi csúcs 39,9 fok volt. Azt is jelezték, hogy a Kékesen meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot. Holnap fokozódik a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős lesz. Az előrejelzés szerint eléri és néhol meg is haladja a 8-as értéket. Az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek, gondoskodjunk a bőrvédelemről. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Lassan kezdünk lehűlni, lassan kezdünk lenyugodni, és lassan kezdünk akklimatizálódni a hétfőhöz, én pedig ehhez hozom a legjobb slágereket, most például a The Pussycat Dolls kezd nálunk, ez a Buttons.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami az énekes ötödik, egyszerűen csak Ricky Martin címet viselő 99-es stúdióalbumának negyedik kis lemeze. Ez volt az az album, amin teljes mértékben angol nyelven adott már elő Ricky Martin, és amúgy valójában egy feldolgozásról beszélünk, hiszen az eredeti a The Hooters rögzítése 1993-ból. Na, de szerintem ez nagyon jól sikerült, pláne úgy, hogy a gyönyörű hangú énekesnő mélye hangja, hát durva feldobja a sztorit. Jön a Private Emotion!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, annó Justin Timberlake nem bízta a véletlenre a bemutatkozó szólóalbumát, hiszen olyan producereket kért fel, mint a Neptunes producer duo, Pharrell Williams és Chad Hugo, és hát közösen írta velük a következő dalt, ami nem más, mint a Señorita, ami a lemez legnagyobb sikere lett, és hát erősen érezhető benne Pharrellnek ez a minimalista stílusa. Hogy hol? Hát azt majd ti elmondjátok nekem, inkább most hallgassuk meg.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, annó Madonna gondolt egy nagyot, meg hát a mellette dolgozó producerek, és Don McLean 1971-es folklor klasszikusát, az American Pie-t, mondjuk úgy, hogy újra gondolta, megreformálta, egy modern lüktető dance-pop elektronikus felvétellé tette. Viszont 9 perces volt az eredeti, ők pedig egy 4 perc közelit akartak csinálni, úgyhogy mit csináltak? Az eredeti dal közepét úgy, ahogy van, kidobták, és hát lett belőle, ami lett, amúgy az egyik legsikeresebb dala. Indítom is!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Ann Lee és a Two Times. Mindenki ismeri ezt a dalt. Ezzel a dallal vált világszerte ismert arcú előadóvá, viszont a popiparban már jóval korábban is jelen volt, hiszen a 90-es években ő volt a háttérvokálosa és szellemi énekese a rendkívül népszerű orosz Korona nevű Eurodance projektnek, például a Rhythm of the Night, Baby Baby, és még sorolhatnám. Úgyhogy mindenki ismerte, de valójában mindenki csak ezután a dal után ismerte meg. Jön a Two Times!

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en. Az óvodákban és bölcsödékben is fokozott figyelem kell a hőségben. Több mint 100 településen van vízkorlátozás, gyalogosok közé hajtott egy autós Londonban. Villányi Eszter vagyok. Fokozott odafigyelést igényel a hőség az óvodákban és bölcsődékben is. Lannert Judit oktatási miniszter jelezte, ajánlásokat tartalmazó levelet küldött a tárca az intézményeknek. Arról írnak, hogy kerüljék a kinti programokat a legforróbb órákban, figyeljenek a folyadékpótlásra, az árnyékolásra és a fényvédelemre. A vezetőktől azt kérték, hogy kánikulához mért munkakörülményeket biztosítsanak a munkatársaknak. 110 helyen van korlátozás a Nemzeti Vízművek üzemeltetési területén. A kormány tájékoztatása szerint Zalaszentgrót víztározójának ellátásába a vízművek és a honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. Átmeneti zavarok voltak több településen is, így például Naszájon, Mezőkövesden, Vásárosnaményban, Nyíregyházán és Domoszlón. Ezeken a helyeken már helyreállt a szolgáltatás, néhány településen még lajtos kocsi biztosítja a vízellátást. Arról is tájékoztatnak, hogy a Balaton vízállása 75, a Velencei tói pedig 51 cm. Tegnap óta ez nem változott, viszont a Velencei tó vízszintje 2 cm-vel van a valaha mért legkisebb vízállás alatt. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
2: Gyalogosok közé hajtott egy autó tegnap Londonban. Az incidensben 5 megsérültek, közülük 3 kórházba kerültek. A kocsit egy 34 éves szomáliai születésű brit állampolgárságú férfi vezette. Őrizetbe vették. A hatóságok egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Hát az első órák az úgy elsuhant, mint egy nagyon kellemes villám a nyári záporban, bár ilyen jó zenék mellett nem is csodálkozom ezen, viszont folytatjuk a nagyon jó zenék listázását, jön most a Black Eyed Peas, ez a Pump It.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy történelmi sikerű dal, hiszen ez volt Tupac első kislemeze, amely két héten át vezette a Billboard Hot 100-as slágerlistát az Egyesült Államokban. Emellett az Egyesült Királyságban is a negyedik helyig jutott, és a Rolling Stone magazin beválasztotta minden idők 500 legjobb dala közé. Azért ez már jelent valamit. Ez a California Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem akarok okoskodónak tűnni, de ugyebár millió egyszer elmondjuk, hogy ilyenkor, amikor az ember útnak indul, legyen nálunk elég folyadék, legyen az autó teletankolva, legyen a telefon feltöltve, és a többi, és a többi, és a többi. Viszont ma én jártam az M7-esen és az M1-esen is, és arra kérnék mindenkit, hogyha ebben a melegben elindultok valahova, egy dolgot még mindenféleképpen csekkoljatok le, hogy állnak az autónak a gumiabroncsai, mert nagyjából olyan 4 vagy 5 autót láttam, ami defektet kapott ebben a melegben, úgyhogy mindenkitől kérem, vagy mindenkitől kérném azt a szívességet, hogyha elindul valahova, nézze át a kocsit, úgy tényleg tüzetesebben, higgyetek el, lehet, hogy elvesz az életetekből mondjuk egy 5-6 percet, viszont lehet, hogy megsporol pár órát. Egy ilyen napi bik is jó tanács, ennyi. Mivel megyünk tovább? Heinz Gábor Biga, Learning to Let Go. Nagyon nagy sláger, nagyon szeretem.

Kolumbia, miután két győzelem után tovább jutott, hát Shakira a turnéjának a backstage-ében egy nagyon komoly tánccal ünnepelte meg a csapat, mondjuk úgy, hogy sikerét, és elnézve azt a csípőmozgást, és elnézve azt a szettet, én nagyon remélem, hogy Kolumbia nagyon, de nagyon sokáig jut ezen a VB-n, mert akkor Shakirából még több mindent láthatunk. A férfiak szerintem értik, hogy mire gondolok, de szerintem a nők is. Na, mindegy, ennyi, én most Shakirát elengedem, bár köbben napokig tudnám nézni. Na, mindegy is, jön a lókám. Tomi.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors, az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

molekula, molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkárlói? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud. Futas ete meg a sutasok, a jelentkező, hisz a következő.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Gloria Estefan ezzel a dallal nyitotta meg anno a VH1 TV csatorna legelső történelmi Divas Live koncertjét 1998-ban, ahol olyan divákkal lépett fel, tényleg ilyen teljesen elhanyagolható nevek, mint Mariah Carey, Celine Dion, Shania Twain, vagy éppen Aretha Franklin. Wow! Jön a Turn the Beat Around!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A sürgősségi ellátást is leterheli a hőség. Nagyon erős UV-sugárzás lesz holnap is, szerdán már enyhülés jöhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el a kormány hétfőtől, mivel tetőzik a hőség. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót is. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, erre is figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán arról is ír, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, akkor elsőként a házi orvosi ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőségeket vegyük igénybe. A tárcavezető egyúttal arra is kitért, hogy a hőhullám idején a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, hogy kerüljük a tűzőnapot, a kemény fizikai munkát, a sportolást, gondoskodjunk a bőrünk védelméről és figyeljünk egymásra. Jövő szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály, ez azt jelenti, hogy az EU kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli, közölte a NAP szóvivője. Nincsmeier Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró a vám. Ezt egyébként beépítik a webáruház áraiba. Ma is megdőlt a napi melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek ma. Az eddigi csúcs 39,9 fok volt. Azt is jelezték, hogy a Kékesen meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot. Holnap fokozódik a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős lesz. Az előrejelzés szerint eléri és néhol meg is haladja a 8-as értéket. Az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek, gondoskodjunk a bőrvédelemről. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, vagy így a VB kapcsán mondhatnám, hogy az első félidőnek vége, a csapatok felfrissültek, úgyhogy jön a második félidő, és hát nagyon komoly zenék lesznek az egyszer biztos erős kezdéssel, hiszen a Coldplay jön, ez az Adventures of a Lifetime.
0: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és azt javaslom, hogy csapjunk a lovak közé, nézzük meg, holnap kit kell felköszönteni névnapja alkalmából. Na kérem szépen, 29-én Péter és Pál névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Aladárokat, az Aliciákat, az Emmákat, a Kesziket, az Orbánokat, a Páveleket, és kérem szépen a Petrákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel mindenféleképpen köszönj fel őket egy telefon vagy egy SMS formájában. És pont, Simply Red, Something's Got Me Started, most jön itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tegnap előtt volt 30 éve, még egyszer mondom, 30 éve, hogy Jay-Z kiadta az első lemezét, és elindult egy olyan úton, ami odáig vezetett, hogy a világ leghíresebb és legnagyobb producerei között sorolják az ő nevét. Nem mellesleg az is jót tett neki, hogy feleségül vette a világ másik egyik leghíresebb énekesnőjét, rekordtartó és a többi Beyoncé-t. Úgyhogy az ő párosuk érkezik most, Jay-Z és Beyoncé, és tőlük a Bonnie and Clyde.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy ikonikus Barry White feldolgozás. És ez volt a dalnak a legnagyobb problémája, hogy a jogtulajdonosok nem engedték, hogy az eredeti hangot használják. Ezért a producerek felkérték a brit énekest E-Roy Spoonface Powell-t, hogy ő és az elképesztő vokája nyomja erre a dalra fel a szöveget, és hát annyira, de annyira hasonló Barry White hangjához az ő hangtónusa, hogy nagyjából még a szakértők is megvannak arról győződve, hogy nem tettek eleget a felhívásnak, és az eredeti Barry White szöveget használták. Kicsit lehet, hogy ilyen fifikásnak tűnik a dolog, de hogyha meghalljuk a dalt, akkor már így nagyjából minden kitisztül. Jön a Black Legend, ez a You See the Trouble with Me. Na, kérem szépen.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Put your hands together.
1: I want you to do this.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha a világ egyik leghíresebb énekese, aki nem mellesleg még lovagi címet is kapott nemrég, arra kér minket, hogy engedjük meg, hogy ő szórakoztasson minket, akkor itt azt mondom, hogy engedjünk neki. Jön Robbie Williams és a Let Me Entertain You.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk arra a pontra, amikor azt mondom, hogy indul a vasárnap utolsó órája. Van, aki ennek örül, van, aki nem, én személy szerint igen. És annak is, hogy a csodálatos Inna kezdi ezt az órát, jön tőle a hát. Úgyhogy pörögjünk egy picit.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A legjobb zenék.

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az az idő, hogy megnézzük, milyen idő várható a holnapi napon, azaz hétfőn, és hát nagyon jó hírekkel szolgálok azoknak, akik mondjuk otthon vannak, vagy szabadságon, hiszen 25 fokra ébredünk, és 39 fok lesz napközben, nulla felhő az égen, vagy legalábbis nagyon kevés, és megint kiírták azt, hogy kánikula. Már mondjuk 39 foknál nem is csodálkozom ezen, úgyhogy mindenki, aki otthon van, az érezze jól magát, aki pedig melózni megy, hát az meg bírja ki valahogy, és mindenféleképpen legyen nála valamilyen friss ital, amivel úgymond kis energiát tud adni a szervezetnek, na meg hűtő funkciója is van. Ennyi. Nálunk pedig a Red Hot Chili Peppersnek van olyan funkciója, hogy elkápráztat minket tudásával, hiszen jön az Other Side.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt az előadó Mika mély frusztrációjában írta, miután a nagy lemezkiadók vezetői visszafelezték a demóit. Azt követelték tőle, hogy változtassa meg a stílusát, és próbáljon meg úgy hangzani, mint az akkori trendy brit előadók, mint például Robbie Williams. A dal egy gúnyos válasz nekik, és arról szól, hogy bármilyen személyiséget képes lenne magára ölteni, akár a gyönyörű színésznő Grace Kelly bőrébe is bújna. Jó sikerült neki. Kreatív. Tetszik.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végigörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönöm előre is, és köszönjük előre is, és hogy mivel megyünk tovább, az isteni Mark Anthony jön. Ez az I Need

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Én egy hét múlva jövök vissza. Addig is élvezzétek az életet, élvezzétek a jó időt és a nyarat. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Már csak annyi maradt hátra, hogy azt mondjam, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Like no other. Flawless.